0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa chambrupundu, ramni efa chambrupundu.
0: Mizara falina wanao.